0: österreichischen Warn- und Alarmsystems getestet, 325 davon im Burgenland. Ziel dieser Übung ist es, die Bevölkerung mit den unterschiedlichen Sirenensignalen vertraut zu machen, sowie Funktion und Reichweite des Warnsystems zu überprüfen. Tagung der Friseure in Oberpullendorf. Vor kurzem trafen sich Friseure und Friseurinnen in Oberpullendorf zur Landesinnungstagung. Besprochen wurden neben aktuellen Themen die Leistungen der Sozialversicherung und die Digitalisierung. Im Rahmen der Tagung fanden auch 11 Mitgliederehrungen statt. Landesinnungsmeisterin Rita Schermann betonte die Wichtigkeit verlässlicher Rahmenbedingungen für die Betriebe.
1: Kerékpáros világverseny Burgenlandban. Első ízben rendeznek 2029-ben kerékpáros világbajnokságot Burgenlandban a UCI Gran Fondo World Championships keretében. A nemzetközi esemény előkészítése már megkezdődött, a következő 3 évben pedig megteremtik a nagy létszámú verseny lebonyolításának feltételeit. A szervezők mintegy 4000 résztvevőből számolnak, a kísérőkkel együtt pedig akár 17000 vendég is érkezhet a térségbe. A cél, hogy a sporteseményt a turizmus és a régió népszerűsítésével is összekapcsolják, és Burgenlandot nemzetközileg is ismertebb kerékpáros úti célként mutassák be. A világbajnokság nagykövete a kétszeres Giro d'Italia győztes olasz Ivan Basso lesz, aki már a felkészülés időszakában is segíti az esemény népszerűsítését. A szervezők szerint egy ilyen világbajnokság komoly lehetőséget jelenthet a tartomány számára a sport, a turizmus és a helyi gazdaság összekapcsolására. Tesztelik a szirénákat Ausztriában. Holnap, azaz október 3-án tartják Ausztriában az éves polgári védelmi sziréna próbát. Déli 12 óra és délután 1 óra között az ország mintegy 8000 szirénáját tesztelik, ezek közül 325 található Burgenlandban. A próba célja, hogy a lakosság megismerje a különböző riasztási jelzéseket, valamint ellenőrizzék a figyelmeztető rendszer működését és hatótávolságát.
2: Rádió Mora, das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Am Mikrofon Renate Blaschetta. Dobar dan. Morgen Zivilschutzprobealarm. Morgen findet in ganz Österreich der jährliche Zivilschutzprobealarm statt. Im Zeitraum zwischen 12 und 13 Uhr werden alle rund 8000 Sirenen des österreichischen Warn- und Alarmsystems getestet, 325 davon im Burgenland. Ziel dieser Übung ist es, die Bevölkerung mit den unterschiedlichen Sirenensignalen vertraut zu machen, sowie Funktion und Reichweite des Warnsystems zu überprüfen. Tagung der Friseure in Oberpullendorf. Vor kurzem trafen sich Friseure und Friseurinnen in Oberpullendorf zur Landesinnungstagung. Besprochen wurden neben aktuellen Themen die Leistungen der Sozialversicherung und die Digitalisierung. Im Rahmen der Tagung fanden auch 11 Mitgliederehrungen statt. Landesinnungsmeisterin Rita Schermann betonte die Wichtigkeit verlässlicher Rahmenbedingungen für die Betriebe.
2: Kerékpáros világverseny Burgenlandban. Első ízben rendeznek 2029-ben kerékpáros világbajnokságot Burgenlandban a UCI Grand Fondo World Championships keretében. A nemzetközi esemény előkészítése már megkezdődött, a következő 3 évben pedig megteremtik a nagy létszámú verseny lebonyolításának feltételeit. A szervezők mintegy 4000 résztvevővel számolnak, a kísérőkkel együtt pedig akár 17000 vendég is érkezhet a térségbe. A cél, hogy a sporteseményt a turizmus és a régió népszerűsítésével is összekapcsolják, és Burgenlandot nemzetközileg is ismertebb kerékpáros úti célként mutassák be. A világbajnokság nagykövete a kétszeres Giro d'Italia győztes olasz Ivan Basso lesz, aki már a felkészülés időszakában is segíti az esemény népszerűsítését. A szervezők szerint egy ilyen világbajnokság komoly lehetőséget jelenthet a tartomány számára a sport, a turizmus és a helyi gazdaság összekapcsolására. Tesztelik a szirénákat Ausztriában. Holnap, azaz október 3-án tartják Ausztriában az éves polgári védelmi sziréna próbát. Déli 12 óra és délután 1 óra között az ország mintegy 8000 szirénáját tesztelik, ezek közül 325 található Burgenlandban. A próba célja, hogy a lakosság megismerje a különböző riasztási jelzéseket, valamint ellenőrizzék a figyelmeztető rendszer működését és hatótávolságát.
0: Rádió Mórán. Das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Am Mikrofon Renate Blaschetta. Dobar dan. Morgen Zivilschutzprobealarm. Morgen findet in ganz Österreich der jährliche Zivilschutzprobealarm statt. Im Zeitraum zwischen 12 und 13 Uhr werden alle rund 8000 Sirenen des österreichischen Warn- und Alarmsystems getestet, 325 davon im Burgenland. Ziel dieser Übung ist es, die Bevölkerung mit den unterschiedlichen Sirenensignalen vertraut zu machen, sowie Funktion und Reichweite des Warnsystems zu überprüfen. Tagung der Friseure in Oberpullendorf. Vor kurzem trafen sich Friseure und Friseurinnen in Oberpullendorf zur Landesinnungstagung. Besprochen wurden neben aktuellen Themen die Leistungen der Sozialversicherung und die Digitalisierung. Im Rahmen der Tagung fanden auch 11 Mitgliederehrungen statt. Landesinnungsmeisterin Rita Schermann betonte die Wichtigkeit verlässlicher Rahmenbedingungen für die Betriebe.
2: Kerékpáros világverseny Burgenlandban. Első ízben rendeznek 2029-ben kerékpáros világbajnokságot Burgenlandban a UCI Gran Fondo World Championships keretében. A nemzetközi esemény előkészítése már megkezdődött, a következő 3 évben pedig megteremtik a nagy létszámú verseny lebonyolításának feltételeit. A szervezők mintegy 4000 résztvevővel számolnak, a kísérőkkel együtt pedig akár 17000 vendég is érkezhet a térségbe. A cél, hogy a sporteseményt a turizmus és a régió népszerűsítésével is összekapcsolják, és Burgenlandot nemzetközileg is ismertebb kerékpáros úticélként mutassák be. A világbajnokság nagykövete a kétszeres Giro d'Italia győztes olasz Ivan Basso lesz, aki már a felkészülés időszakában is segíti az esemény népszerűsítését. A szervezők szerint egy ilyen világbajnokság komoly lehetőséget jelenthet a tartomány számára a sport, a turizmus és a helyi gazdaság összekapcsolására. Tesztelik a szirénákat Ausztriában. Holnap, azaz október 3-án tartják Ausztriában az éves polgári védelmi sziréna próbát. Déli 12 óra és délután 1 óra között az ország mintegy 8000 szirénáját tesztelik, ezek közül 325 található Burgenlandban. A próba célja, hogy a lakosság megismerje a különböző riasztási jelzéseket, valamint ellenőrizzék a figyelmeztető rendszer működését és hatótávolságát.
0: Rádió Mórán. Das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Am Mikrofon Renate Blaschetta. Dober dan. Morgen Zivilschutzprobealarm. Morgen findet in ganz Österreich der jährliche Zivilschutzprobealarm statt. Im Zeitraum zwischen 12 und 13 Uhr werden alle rund 8000 Sirenen des österreichischen Warn- und Alarmsystems getestet, 325 davon im Burgenland. Ziel dieser Übung ist es, die Bevölkerung mit den unterschiedlichen Sirenensignalen vertraut zu machen, sowie Funktion und Reichweite des Warnsystems zu überprüfen. Tagung der Friseure in Oberpullendorf. Vor kurzem trafen sich Friseure und Friseurinnen in Oberpullendorf zur Landesinnungstagung. Besprochen wurden neben aktuellen Themen die Leistungen der Sozialversicherung und die Digitalisierung. Im Rahmen der Tagung fanden auch 11 Mitgliederehrungen statt. Landesinnungsmeisterin Rita Schermann betonte die Wichtigkeit verlässlicher Rahmenbedingungen für die Betriebe.
2: Kerékpáros világverseny Burgenlandban. Első ízben rendeznek 2029-ben kerékpáros világbajnokságot Burgenlandban a UCI Grand Fondo World Championships keretében. A nemzetközi esemény előkészítése már megkezdődött, a következő 3 évben pedig megteremtik a nagy létszámú verseny lebonyolításának feltételeit. A szervezők mintegy 4000 résztvevővel számolnak, a kísérőkkel együtt pedig akár 17000 vendég is érkezhet a térségbe. A cél, hogy a sporteseményt a turizmus és a régió népszerűsítésével is összekapcsolják, és Burgenlandot nemzetközileg is ismertebb kerékpáros úticélként mutassák be. A világbajnokság nagykövete a kétszeres Giro d'Italia győztes olasz Ivan Basso lesz, aki már a felkészülés időszakában is segíti az esemény népszerűsítését. A szervezők szerint egy ilyen világbajnokság komoly lehetőséget jelenthet a tartomány számára a sport, a turizmus és a helyi gazdaság összekapcsolására. Tesztelik a szirénákat Ausztriában. Holnap, azaz október 3-án tartják Ausztriában az éves polgári védelmi sziréna próbát. Déli 12 óra és délután 1 óra között az ország mintegy 8000 szirénáját tesztelik, ezek közül 325 található Burgenlandban. A próba célja, hogy a lakosság megismerje a különböző riasztási jelzéseket, valamint ellenőrizzék a figyelmeztető rendszer működését és hatótávolságát.
0: Radio Mora, das Wetter von Gius
3: 8.33 minute i dalje nas prati sunčano vrijeme, ali smo sa temperaturom došli evo do 12 stupnjeva već sada, duplo toliko nas očekuje kao najviša dnevna temperatura do nekih 25, a uz to puno sunca i nešto malo jedva primjetnih oblaka koji će samo onako malo prigušiti ovaj karakter sunčanog vremena ovoga petka. Uz to slabi vjetar tijekom cijeloga dana. Es scheint in allen Landesteilen die Sonne, allerdings machen sich auch heute Schichtwolken bemerkbar, die den sonnigen Eindruck heute Freitag zeitweise etwas dämpfen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd und die Tageshöchsttemperaturen heute bis höchstens 25 Grad, aktuell messen wir 12 Grad.
0: Memo, das mehrsprachige Morgen.

0: Es ist 10 Uhr. Radio Mora. Die Nachrichten in Deutsch, Kroatisch und Ungarisch.
1: Am Mikrofon Renate Blaschetta. Dobar dan. Morgen Zivilschutzprobealarm. Morgen findet in ganz Österreich der jährliche Zivilschutzprobealarm statt. Im Zeitraum zwischen 12 und 13 Uhr werden alle rund 8000 Sirenen des österreichischen Warn- und Alarmsystems getestet, 325 davon im Burgenland. Ziel dieser Übung ist es, die Bevölkerung mit den unterschiedlichen Sirenensignalen vertraut zu machen, sowie Funktion und Reichweite des Warnsystems zu überprüfen. Tagung der Friseure in Oberpullendorf. Vor kurzem trafen sich Friseure und Friseurinnen in Oberpullendorf zur Landesinnungstagung. Besprochen wurden neben aktuellen Themen die Leistungen der Sozialversicherung und die Digitalisierung. Im Rahmen der Tagung fanden auch 11 Mitgliederehrungen statt. Landesinnungsmeisterin Rita Schermann betonte die Wichtigkeit verlässlicher Rahmenbedingungen für die Betriebe. Handel na čelu občinskoga tanača Vulka Prodrštofa. Andreas Handel je novi načelnik Vulka Prodrštofa. Občinski tanač je ga čir odibiral. Oficijelna prisega će biti u dojduči tajedni. 43-letni Handel je po zvanju seljak i je ju 3 leta dugo kotrik općinskoga tanača. On naslijedi 61-letnoga Frica Carića. Carić je bio od 2012. leta u ovoj funkciji. Klapa Dičaki jačila u Splitu. Ansambl Klapa Dičaki je sudjelivao na 4. susretu Klapov Hrvatov izvan Hrvatske u Splitu. Bilo je sastavov iz Argentinije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Črne Gore, Mađarske, Nimške, Srbije i Hrvatske. Prvi nastup su imali u Splitskom Hrvatskom narodnom kazališću. Izvan toga su jačili skupa s Klapom Šufit u vestibulu Dioklecijanove palače kod i na Filozofskom fakultetu.
2: Kerékpáros világverseny Burgenlandban. Első ízben rendeznek 2029-ben kerékpáros világbajnokságot Burgenlandban a UCI Grand Fondo World Championships keretében. A nemzetközi esemény előkészítése már megkezdődött, a következő 3 évben pedig megteremtik a nagy létszámú verseny lebonyolításának feltételeit. A szervezők mintegy 4000 résztvevőből számolnak, a kísérőkkel együtt pedig akár 17000 vendég is érkezhet a térségbe. A cél, hogy a sporteseményt a turizmus és a régió népszerűsítésével is összekapcsolják, és Burgenlandot nemzetközileg is ismertebb kerékpáros úti célként mutassák be. A világbajnokság nagykövete a kétszeres Giro d'Italia győztes olasz Ivan Basso lesz, aki már a felkészülés időszakában is segíti az esemény népszerűsítését. A szervezők szerint egy ilyen világbajnokság komoly lehetőséget jelenthet a tartomány számára a sport, a turizmus és a helyi gazdaság összekapcsolására. Tesztelik a szirénákat Ausztriában. Holnap, azaz október 3-án tartják Ausztriában az éves polgári védelmi sziréna próbát. Déli 12 óra és délután 1 óra között az ország mintegy 8000 szirénáját tesztelik, ezek közül 325 található Burgenlandban. A próba célja, hogy a lakosság megismerje a különböző riasztási jelzéseket, valamint ellenőrizzék a figyelmeztető rendszer működését és hatótávolságát.
0: Radio Mora, das Wetter von Gius Via Austria.
3: Vrime za našu regiju.
4: Időjárás jelentés a Geosphere Austriától.
5: Es ist 10.04 Uhr, die Sonne scheint wieder, aber nicht so ganz. Es ist von Wolken gedämpft und genau so wird es den ganzen Tag heute sein. Trotzdem aber viel Sonne und ab Mittag sehr warm für die Jahreszeit. Lebhafter Wind aus Süd bis Südost bringt weiterhin warme Luft ins Burgenland. Die Temperaturen erreichen 20 bis höchstens 25 Grad. Also im Moment um 10.04 Uhr haben wir 18 Grad hier in Oberpullendorf. 18 stupnjeva i sunce, iako prigušeno oblacima, imamo u ovom trenutku, dakle u 10 sati i 4 minute u Gornjoj Pulji, tako je i u ostalim dijelovima Gradišća. Tijekom dana možete očekivati i nadalje i sunca, nešto malo oblaka, vjetra koji će biti slabiji do jači, a temperature do najviše 25 stupnjeva.
0: Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin.
5: Auch heute steckt wieder einiges in unserem Memo. Bunte Musik, aktuelle Themen und Geschichten aus unserer Region, aber auch aus der Welt. Schön, dass Sie diesen Freitagvormittag mit uns verbringen. Lipo petak prijepodne. Ovo je vaš većjezični Radio Mora i naš magazin Memo. Ja sam Jelica Saček. Dobar dan svima. Die dritte gemeinsame Stunde öffnen wir jetzt musikalisch mit diesem Hit Little L von Jamiroquai. Viel Vergnügen damit.

0: се, бори се, стани се, бори се, стани се.
1: Es ist 16 Uhr. Radio Mora. Das Wetter von GIUS 4 Austria.
2: Prime zana shurikiu.
3: Időjárás jelentés a GIUS 4 Austriától.
4: In den Abendstunden halten sich noch vermehrt kompakte hohe Wolken über allen Landesteilen. In der Nacht ist der Himmel dann meist gering bewölkt bis wolkenlos. Es wird schwacher Wind aus überwiegend Südost bis Südwest. Die Tiefstemperaturen der Nacht liegen zwischen 3 und 10 Grad. Verbreitet scheint die Sonne am Samstag. Zunehmend ist die meiste Zeit der Himmel wolkenlos. Es wird schwacher bis mäßiger Wind aus Ost bis Südwest. Tageshöchsttemperaturen 22 bis 25 Grad. Verbreitet scheint die Sonne auch am Sonntag. Erst am Abend machen sich von Westen her hohe Wolken langsam bemerkbar. Der Wind weht im Norden zeitweise mäßig, überall sonst meist nur schwach. Frühtemperaturen 2 bis 10 Grad mit den tiefsten Temperaturen im Süden, Tageshöchsttemperaturen 20 bis 24 Grad. Und zu Beginn der neuen Woche steht viel Sonnenschein am Programm, zeitweise aber auch dichtere Wolken. Es bleibt die meiste Zeit trocken, in der Südhälfte sind kurze Regenschauer aber möglich. Der Wind weht meist schwach, im Norden auch mäßig aus Nordwest. Frühtemperaturen 5 bis 11 Grad, Tageshöchsttemperaturen 21 bis 24 Grad. Az esti órákban még az egész tartományban lehetnek felhők az égen, az éjszaka folyamán aztán gyengén felhős, hogy felhőtlen lesz az égbolt. A gyenge szél jobbára délkeleti, délnyugati irányból fúj, hajnalra 3 és 10 fok közé hűl a levegő. Holnap szombaton szikrázó napsütésre számíthatunk, az ég gyakran teljesen felhőtlen lesz. A gyenge mérsékelt szél keleti, délnyugati irányból fúj, a csúcshőmérséket 22 és 25 fok között alakul. Sok napsütés lesz a jellemző vasárnap is, az esti óráktól nyugat felől érkezik egyre több felhő térségünkbe. A szél északon élénk, mások csak gyenge lesz. A hajnali 2 és 10 fok után napközben 20-24 fokot mérhetünk. És a jövő hét is sok napsütéssel kezdődik, viszont időnként megvastagszik a felhőzet. Csapadék nem lesz jellemző, de délen előfordulhatnak záporok. Hétfőn hajnalban 5 és 11 fok közötti értékeket mérhetünk, napközben 21-24 fok várható.
1: Weekend, das mehrsprachige Wochenendmagazin auf Radio Mora.
3: Radio Mora.
2: Das war unser Wetter mit meinem Kollegen László Keszei. Aktuális időjárás jelentésünket hallhatták. Kellemes péntek délutánt, kedves Rádió Mora hallgatók, einen angenehmen Freitagnachmittag wünscht Ihnen Lisa Hausmann Farkas. Hétvégi műsorunk, mint mindig, nagyon változatos. In unserer zweiten Stunde Weekend erwarten Sie weiterhin wieder Neuigkeiten aus dem Bezirk, aus dem Burgenland, Gradisce, Österreich, aus aller Welt. Und es begleitet Sie unsere mehrsprachige Musik ins wohlverdiente Weekend. Also genießen Sie unsere Sendung und bleiben Sie mit uns. Tartsanak velünk!

0: Es ist 17 Uhr.
1: Radio Mora. Das Wetter von Gius 4 Austria.
2: Vrime za našu regiju.
3: Időjárás jelentése Gius 4 Austriától.
4: In den Abendstunden halten sich noch vermehrt kompakte hohe Wolken über allen Landesteilen. In der Nacht ist der Himmel dann meist gering bewölkt bis wolkenlos. Es wird schwacher Wind aus überwiegend Südost bis Südwest. Die Tiefstemperaturen der Nacht liegen zwischen 3 und 10 Grad. Verbreitet scheint die Sonne am Samstag. Zunehmend ist die meiste Zeit der Himmel wolkenlos. Es wird schwacher bis mäßiger Wind aus Ost bis Südwest. Tageshöchsttemperaturen 22 bis 25 Grad. Verbreitet scheint die Sonne auch am Sonntag. Erst am Abend machen sich von Westen her hohe Wolken langsam bemerkbar. Der Wind weht im Norden zeitweise mäßig, überall sonst meist nur schwach. Frühtemperaturen 2 bis 10 Grad mit den tiefsten Temperaturen im Süden. Tageshöchsttemperaturen 20 bis 24 Grad. Und zu Beginn der neuen Woche steht viel Sonnenschein am Programm, zeitweise aber auch dichtere Wolken. Es bleibt die meiste Zeit trocken, in der Südhälfte sind kurze Regenschauer aber möglich. Der Wind wird meist schwach, im Norden auch mäßig aus Nordwest. Frühtemperaturen 5 bis 11 Grad, Tageshöchsttemperaturen 21 bis 24 Grad. Az esti órákban még az egész tartományban lehetnek felhők az égen, az éjszaka folyamán aztán gyengén felhős, hogy felhőtlen lesz az égbolt. A gyenge szél jobbára délkeleti, délnyugati irányból fúj, hajnalra 3 és 10 fok közé hűl a levegő. Holnap szombaton szikrázó napsütésre számíthatunk, az ég gyakran teljesen felhőtlen lesz. A gyenge mérsékelt szél keleti, délnyugati irányból fúj, a csúcshőmérséklet 22 és 25 fok között alakul. Sok napsütés lesz a jellemző vasárnap is, az esti óráktól nyugat felől érkezik egyre több felhő térségünkbe. A szél északon élénk, mások csak gyenge lesz. A hajnali 2 és 10 fok után napközben 20-24 fokot mérhetünk. És a jövő hét is sok napsütéssel kezdődik, viszont időnként megvastagszik a felhőzet. Csapadék nem lesz jellemző, de délen előfordulhatnak záporok. Hétfőn hajnalban 5 és 11 fok közötti értékeket mérhetünk, napközben 21-24 fok várható.
1: Weekend, das mehrsprachige Wochenendmagazin auf Radio Mora.
5: Hallo und einen schönen Freitagnachmittag. Dobro došli und deltuha. Kellemes péntek délutánt. Kívánok mindenkinek. Örülök, hogy velünk tartanak. Pár perccel múlt 5 óra. Közeleg a hétvége. Es ist knapp nach 17 Uhr und die dritte Stunde unserer Weekend-Sendung hat soeben begonnen. Am Mikrofon Elisabeth Hausmann-Farkas für Sie live aus dem Radio Mora Studio. Das Wetter kam wie immer von meinem Kollegen László Kessei. Nem sokára itt a hétvége, bald schon endgültig Wochenende. Élvezzék többnyelvű hétvégi műsorunkat. Jó szórakozást mindenkinek!

0: Indul a Daráló, a térség kedvenc hétvégeindító műsora. DJ Lacival.
1: Újra itt van a péntek este, és tudjátok, ilyenkor jön az a műsor, ami biztos, hogy beindítja a hétvégéteket. Ez a Daráló Radio Show, itt a Rádió Morán. Sziasztok, én Kessler, azaz DJ Laci vagyok, és ma is elhozom nektek a jövő slágereit, a legjobb EDM zenéket és a legtrendibb magyar dalokat. Íme címünk a jól megszokott Daráló Kukac Rádió kötőjel morapod.at, illetve facebook.com/Daráló Rádió, itt is megtaláltok minket. Mindjárt Topic, Becky G és a Sorry Papi, majd hallhatjátok Another és Eric Band közös felvételét, a How Do You Feel-t. Elsőként azonban már itt is van Vini és Nagy Bogi, ez a Next and Go a Darálóban. Jé, tudott egy csúnya szöveg nélküli zenét is csinálni, de durva.

Azt hiszem, az őszhöz kiválóan passzol az a zene, amit következőnek bekészítettem itt a Rádió Morán, a Darálóban. Egy tavalyi dalról van szó, az előadók Vintage Culture, Fidelis, valamint Be No Rain, és a dal címe Fallen Leaf, ebből pedig Massano remixét fogjátok most hallani.

Dance House EDM az éterben minden péntek este 8-tól itt a Rádió Morán, a 98.8-on, a 92.8-on és online is hallgathatóak vagyunk a radio@mora.at-n, nem sokára pedig érkezik még több frekvencia. Írjatok nekünk nyugodtan e-mailt a daralló@radio.mora.at e-mail címre, de megkereshetnek minket Facebookon és Messengeren is, Daralló Radio Show néven vagyunk elérhetőek.

hogy a Rain lesz a nyár slágere, de nem ez lett. Fisher, valamint Florence Arman és a What a Life jön itt a Daráló Rádió Showban, nem sokára pedig érkezik mai második Darálók Klasszik rovatunk.

Jürgen Fries és a The Theme szólt 2002-ből mai második Darello Classic rovatunkban, méghozzá a 9 perc 30 másodperces original mixben.

0: daráló DJ Lacival.
1: Pont 9 óra van, kezdődik a daráló második órája itt a Rádió Morán, a mikrofonnál és a keverőpultnál Kessler, azaz DJ Laci. E-mail címünk továbbra is daráló@radio.at, illetve facebook.com/darálórádió, itt is megtaláltok minket. És hogy mivel indítjuk ezt az órát? Már itt is van a Scooter egy idei dala, ez a No Rewind. Kellemes rádióhallgatást kívánok továbbra is.
2: The Scooter Tour 2027 will be a mega blast.
3: T-minus 10.
2: Everybody is trying to get a ticket.

Daráló Radio Show, az egyetlen olyan hétvége indító műsor, ami tényleg itt a térségben készül. Én DJ Kessler vagyok, és tudjátok, van nekünk egy Daráló DJ rovatunk, ahova várjuk környékbeli DJ-k jelentkezését. Szóval, hogyha szeretnéd magad visszahallani rádióban, szeretnéd megmutatni tehetségedet a nagy közönség előtt is, úgy, hogy ők csak bekapcsolják a rádiót és hallgatják, akkor írj nekünk egy e-mailt a daraló@mora.at e-mail címre, vagy keresd fel minket Facebook oldalunkon vagy Messengeren.

Mai minimixünk következik, melyben ezúttal három dalt hallhattok sorban egymás után megszakítás nélkül. Elsőként itt van Joel Corey Ra és a Devotion Sweetest Emotion, utána pedig jön Late Night Alumni és az Empty Streets, meghozzá Wet Love and Mike Drozdov remixében.

köszönjük, hogy ma is velünk tartasz. Ez a Daráló Radio Show itt a Rádió Morán, a mikrofonnál és a keverőpultnál Kessler, azaz DJ Laci. Hogyha tetszik, amit hallatok, akkor nyugodtan írjatok nekünk egy e-mailt a daralo@radio.at e-mail címre, vagy keressétek fel Facebook oldalunkat Daráló Radio Show néven.

0: Morin.
1: Nem számít a múlt és nem számít a távolság, mert téged látok a tejtapomban, felejtett régi álmomnál, amit csak ketten érhetünk meg.

oceánika. Nagyjából eddig tartott a Daráló első két órája, most jön a Daráló DJ, aztán a Hard Darálót hallhatjátok 23 órától, éjféltől pedig ismét két régébbi mixem szól majd itt a Rádió Morán a 98.8-on és a 92.8-on. Én Kessler vagyok, további kellemes rádióhallgatást kívánok!